0: Evo, prišli smo do konca tokratne Vibecheck oddaje. To je zadnja oddaja pred rojstnodnevno, zadnji petek v juniju, torej 26. junija v klubu Gromka, Ereš Etru in Ereš YouTube kanalu slavimo 4 leta Vibechecka. Poveselili se bomo z Vibecheck approved strokovnjakinjami Kaktus, Kaktus, Džako in Šiziko. Če pridete med 8. in 10. uživo na prelepi vrt Gromke, dobite pa še kakšen pomfri. Tako da hvala za poslušanje. Poslušajte Radio Študent še naprej in se vidimo in slišimo 26. junija na Vibecheck rojstnem dnevu.
1: Vibecheck out. Sega čez 2 tedna.
2: Egyetlen lista. Egyetlen lista. Egyetlen lista. Egyetlen lista. Egyetlen lista. Egyetlen lista. Egyetlen lista. Egyetlen lista. Egyetlen lista. Egyetlen lista. Egyetlen lista. Egyetlen lista. Egyetlen lista. Egyetlen lista. Egyetlen lista. Egyetlen lista. Egyetlen lista. Egyetlen lista. Egyetlen lista. Egyetlen lista. Egyetlen lista. Egyetlen lista. Egyetlen lista. Egyetlen lista. Egyetlen lista. Egyetlen lista. Egyetlen lista. Egyetlen lista. Egyetlen lista. Egyetlen lista. Egyetlen lista. Egyetlen lista. Egyetlen lista. Egyetlen lista. Egyetlen lista. Egyetlen lista. Egyetlen lista. Egyetlen lista. Egyetlen lista. Egyetlen lista. Egyetlen lista. Egyetlen lista.